Was machst du? Turalu, ralu, ralu. Turalu, ralu, ralu. Turalu, ralu, ralu. Ich mach Bubu. Was?